0: Nálunk a Mikó vár. A Petőfi utca. A Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Fültől fülig Fan FM.
1: Fedezd fel, milyen, ha csak úgy belemész, élvezd festelen.
0: FM 87.6.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Ha zenei változatosságra vágysz,
1: jó helyen jársz.
0: FM 87.6.
2: Még egy tánc, utolsó édes fájdalom.
1: FM.
0: Fülig zene.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

guess I'm a bad. Fültől fülig, FM.

Velünk kerek a nap. FM 87,6. Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.

0: ha zenei változatosságra vágy.
1: Jó helyen jársz!
2: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok, ez itt a legújabb dal.
3: Csak nyomtam, nyomtam, nyomtam a gáz, mégis elillantál.
4: Sziasztok, Radics Gigi vagyok, és itt is hallhatjátok a legújabb slágeremet.
0: Fülix zene.

MFM FM 87.6 Gipszeredó. FM. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fan FM, Füli Zene.

Fűtől fülig Fan FM. FM 87.6.

0: A jóból sosem elég, magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene.
0: Fülig zene. Fülig magyar. Ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM.

0: Fülig zene, fülig magyar. Ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene.
0: A jóból sosem elég. Magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Történelmi rekordot döntött a benzinára Romániában. Egyes töltőállomásokon szerda reggel már 10 lej 5 baniért adták literét. A gázolajára szintén rekord közeli. Egyes kutaknál már csak 1 bani hiányzik a 11 lejes literenkénti határhoz. Az áremelkedést elsősorban a nemzetközi üzemanyagárak magas szintje hajtja. A gázolaj világpiaci ára több mint egy hete $1,500 fölött van tonnánként. Új történelmi csúcsot ért el az euró is szerdán a lejjel szemben. A Román Nemzeti Bank 5 lej 27-ban is euró árfolyamot jelentett be, ami 1 lej 41 banival magasabb az egy nappal korábbi értéknél. Ez 0,27%-os növekedésnek felel meg. Az új árfolyam meghaladja a korábbi május 6-án beállított 5 lej 26-ban is rekordot. A lej az amerikai dollárral szemben is veszített értékéből, amelynek árfolyama 4 lej 62-ban. Storingrind János szociáldemokrata elnök szerdán Ilija Bolozsán liberális elnökkel találkozott. A két politikus a kijelölt miniszterelnök a Siegfried Muresan kormány beiktatási eljárásának ütemtervéről egyeztetett. A szociáldemokrata és a liberális elnökök megállapodtak abban, hogy a miniszter jelölteket hétfőn hallgatják meg a parlamenti szakbizottságok, a kijelölt kormányfő pedig a képviselőház és a szenátus keddi együttes ülésén kér bizalmi szavazást a parlamenttől a kormány programjára és az összetételére, nyilatkozták politikai források. A szociáldemokrata párt a PESZ-de álláspontja a kormány támogatásáról továbbra sem változott. A vezetőtestület jelenleg a Muresan kabinet támogatásának elutasítását javasolja. Folytatódnak a kormányalakítási tárgyalások Siegfried Muresan kijelölt miniszterelnök és az RMDS között. A szerdai egyeztetésen a kormányprogramról tárgyaltak, a kabinet szerkezetéről és a miniszter jelöltekről egyelőre nem esett szó. Klemen Hunor szerint az RMDS számára a költségvetési hiány csökkentése, a gazdasági növekedés ösztönzése, az új közalkalmazotti bértörvény, a 2027-es költségvetés és a nyugdíjak jövő évi indexálása fontos. Megosztja a romániai közvéleményt az előrehozott parlamenti választások kérdése, derül ki a KURSZ szeptemberi felméréséből. A megkérdezettek 47%-a támogatja, ugyanennyien pedig ellenzik az előrehozott választásokat, 6% nem foglalt állást. A válaszadók 79%-a szerint Románia rossz irányba halad, míg 15% szerint az irány jó. A felmérés szeptember 16-a és 22-e között készült 1100 fős mintán, plusz-minusz 3%-os hiba határral. Teljesítménykorlátozást vezethetnek be Romániában a kezdő sofőrök számára. A jogosítvány megszerzését követő első két évben csak olyan személyautót vezethetnének, amelynek teljesítmény tömeg aránya nem haladja meg a 75 kW-t tonnánként, vagyis nagyjából 102 lóerőt tonnánként. Egy átlagos 1,3-1,5 tonnás autónál ez körülbelül 120-130 lóerős maximumot jelentene. A szabály nem konkrét autótípusokra vonatkozna, hanem az adott jármű teljesítményét és tömegét venné figyelembe. A törvénytervezetről szerdán szavaz a képviselőház. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint részben felhős égbolt mellett száraz napos idő várható, a továbbiakban is alacsony hőmérsékleti értékekkel. A reggeli órákban a hőmérséklet 0 fokra csökken, napközben a csúcsérték 10-13 fok közé tehető.
0: A hírek után vissza a kotyogóba! Günther Ottóval!

0: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen uraktív fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
1: Elkezdődött az akciók dédémániája a Dédémánban. Most nálunk a kádda mosdó és szekrényszett csak 529 lej csomagonként, valamint a Cseresit CS 25 szaniter szilikon átlátszó fehér vagy többféle színben már 18 lej 99 banitól kapható tubusonként. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dédémán segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: Vigyázz meg takarításaidra és hozd át pénzed a Raiffeisenhez. Kösd le a 4 hónapos futamidejű Fresh Money betétbe és élvezd a szuper kamatot. Évi 6,2% a lealapú és 2,5% az euro alapú betétekre. Nyisd most Fresh Money betétet közvetlenül a Smart Mobile alkalmazásból. Ráadásul a Román Nemzeti Bank árfolyamán számított lej euro-euro lej devizaváltás áll rendelkezésedre a Smart Hour keretében hétfőtől péntekig munkanapokon 10 és 11 óra között. Részletek a Raiffeisen.ru oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Reklámot hallottak.

0: A Dakota Security fegyver- és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni.
1: Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet. 0266 310 752.
0: A Dakota Security fegyver- és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni.
1: Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet. 0266 310 752, 0731 696 600.

0: természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
1: Reklámot hallottak.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Szombaton ismét megrendezik a csíkszéki gazdanapokat a Csíkszentsimoni Szent László Gyermekvédelmi Központ udvarán. A program délelőtt 10:30-kor traktoros felvonulással kezdődik, majd lesz néptánc, szekeres ügyességi verseny, munkalovak versenye, és kihirdetik Csíkszék legnagyobb pityókáját is. Egész nap helyi termelők és kézművesek vására, mezőgazdasági gépkiállítás, gyermekprogramok, szakmai sátor és gasztroudvar várja az érdeklődőket. A napot Muzsika Szó zárja.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Dízlej fölé emelkedett a benzin literenkénti ára Romániában. A Digi 24 értesülései szerint több benzinkúton már szerdán 10 lej 50-ért lehetett tankolni, miután az ár nem csak egy hétig 9 lej 99-ban körül mozgott. A gázolaj ára is rekord közelben van, literenként már alig néhányban választja el a 11 lejes szintől. Az áremelkedést elsősorban a nemzetközi üzemanyagárak hajtják. A motorin a világpiaci ára több mint egy hete meghaladja a tonnánkénti 1500 dollárt. Siegfried Moresán kijelentette, hogy a politikai válság megoldásának legegyszerűbb módja a kormánya beiktatása. Nem áldozati miniszterelnök vagyok, hangsúlyozta a parlamenti sajtótájékoztatóján a kijelölt kormányfő. Ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy a korábban kormányalakítással megbízott három miniszterelnök jelölt közül elsőként élvezi három parlamenti párt támogatását, és most a kormány beiktatásához szükséges többséget próbálja megszerezni. Siegfried Moresán szerint jelenleg nincs alternatívája a kormánynak megszavazásra. Ugyanakkor úgy vélekedett, hogy ha ez a kormány sem kap bizalmat, előbb-utóbb az előrehozott választások lehetősége is napirendre kerülhet. A parlament feloszlatása azonban kizárólag az államfőtől függ, tette hozzá Siegfried Moresán. A kijelölt miniszterelnök hangsúlyozta, Nikos Ordán külpolitikai mozgásterét és hitelességét is erősítené, ha Romániának mielőbb teljes körű kormánya lenne. Az előrehozott választások 4-5-6 hónapnyi utcai plakátot, tévéreklámot és pártok közötti csatározást jelentenek. A román állampolgárok pedig semmiképpen sem ezt akarják. A pártoknak azt kell tenniük, amit a szavazóik elvárnak tőlük, fogalmazott Nikos Ordán államfő. Az elnök emellett azt is megindokolta, miért helyezett hangsúlyt első ENSZ felszólalásában a közösségi médián keresztüli manipuláció jelentette demokrácia ellenes veszélyre. Mint fogalmazott, úgy érzi, erre a jelenségre még mindig nem fordítunk kellő figyelmet. A Temuhoz, a Shinhez és más Európai Unión kívüli piacterekhez szokott vásárlóknak újabb változásra kell készülniük. Az Európai Unió tovább szigorítja az Európai Unión kívülről érkező kisértékű csomagok szabályait. A most hatályba lépett vámreform egyik legfontosabb eleme, hogy külön kezelési díjat vetnek ki ezekre a küldeményekre, vagyis a Kínából rendelt olcsó termékeknél újabb pluszköltségekkel kell számolni. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett javarészt száraz napos időjárásra lehet számítani, bár helyenként a gomoly felhőzet a folytatásban is zavarhatja a napsütést. 4 fokot mérnek Csíkszeredában, ebből mindössze 1 fokra tehető a reális hőérzet. A csúcsérték 12-14 foknál nem emelkedik magasabbra. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba.
2: A kotyogóba.
0: Günther Ottóval.
1: Szeptember 24-e van, csütörtök, 8 óra múlt 5 perccel. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Remélem, hogy a fülig zenék mellé igazából füligérő mosoly van mindenki arcán, vagy hogyha nem is, akkor ez már jó úton halad a kialakulás fele. Én Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket! Az elmúlt 30 év és a napjaink legjobbjai sorakoznak itt nálunk az éterben. Nagyon remélem, hogy Ön is megkapja a magáét. Ha készen állnak, folytatjuk!

0: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz, kérjük, olvas el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
1: Vigyázz meg takarításaidra és hozd át pénzed a Raiffeisenhez. Kösd le a 4 hónapos futamidejű Fresh Money betétbe és élvezd a szuper kamatot. Évi 6,2% a lealapú és 2,5% az euro alapú betétekre. Nyiss most Fresh Money betétet közvetlenül a Smart Mobile alkalmazásból. Ráadásul a Román Nemzeti Bank árfolyamán számított lej euró lej devizaváltás áll rendelkezésedre a Smart Hour keretében hétfőtől péntekig munkanapokon 10 és 11 óra között. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Elkezdődött az akciók Dédé mániája a Dédé Mánban. Nálunk most a 3 lépcsős acéllétra csak 89, valamint a 4 polcos galvanizált fém tárolópolc csak 64 lej 90 bané. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
3: Reklámot hallottak.

0: Elég az adból.
1: Kotyogó.
2: Minden reggel forrón tálaljuk.
1: Kotyogó.
3: Egyelőre nem forrongunk, korán van még, elég, hogyha csak a kávénk forró. Lapozzuk fel a kalendáriumot, ne feledkezzünk meg az ünnepeltekről. Szeptember 24-e van, Gellért, illetve Mercedes nevű hallgatóinkat köszöntjük, elsősorban nekik van a nevük napja. Kiemelt esemény, a Nemzetközi Méter Bizottság kiosztotta a méter és a kilogramm etalonokat a méterrendszert bevezető államoknak. Mindez 137 éve történt, 1889-ben. 1046 óta ma van Szent Gellért ünnepe, itáliai származású szerzetes, az első magyar vértanú. 1804-ben megszületett Schöpf Merei Ágost orvos, sebész, szemorvos, gyermekgyógyász. 1896-ban született F. Scott Fitzgerald, amerikai regény és novellaíró, többek között a Nagy Gatsbyt is neki köszönhetjük. 1904-ben született Rubolla Khomeini iráni főpap, politikus, Ajatolla Irán vallási vezetője. 1936-ban született Jim Henson, amerikai bábos producer, filmrendező, a Muppet Show és a Szezám utca egyik megalkotója. A kalendárium rovatunk végére egy remek ajándékdalt is előkészítettem, előtte hadd említem meg, 1963-ban, azaz 63 éve az Egyesült Államok szenátusa jóváhagyta a nukleáris kísérletek korlátozásáról szóló egyezményt. Most pedig érkezik, ha már az atom, illetve a nukleáris egyezmény is szóba került, mint olyan, James Bond egészen pontosan a 97-ben megjelent Moby-féle film téma, lesz az ajándékdal ma reggelre. Kapaszkodjanak, felpörgünk!
4: Bond. James Bond.

0: Csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6
1: Csíkszeredán.

0: fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom, pápfájdalom, Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvassál figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg. Amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortifikát Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortifikát Forteval. Ez egy étrendkiegészítő, esszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta kétszer egy kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
2: Reklámot hallottak.

0: Ha szereti az elmúlt 30 év zenéjét, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenében.
1: Szombatonként 11-től.

0: Biztos vagyok benne, nagyon sokaknál ismerős a helyzet. Megveszük a drága háztartási masinákat, berendezéseket, aztán hirtelen leamortizáljuk, de nem azzal, hogy sokat használjuk őket, hanem azzal, hogy nem figyelünk oda a helyes használatára. 8 háztartási gépet is gyakran rosszul használunk, ami nyilván rontja a hatékonyságukat és nagyban lerövidíti az élettartamot. Nagyon egyszerű trükkök ezek, amikre érdemes lenne odafigyelni. A mosógépben nem érdemes, tehát nem érdemes túl sok mosószert tenni, ugyanis attól nem lesznek tisztábbak a ruhák, viszont a gép nehezebben birkózik meg a nagyobb mennyiségű mosószerrel. Nyilván, hogyha valaki nagyobb vagy erősebb volumenű illatot szeretne a friss ruháira, azzal csak ronthat a gép megfelelő működésén. A mosogatógépbe pedig lerakni a nagyobb ételmaradékokat tartalmazó tányérokat, igen, így kell. Nem kell előre elmosni az edényeket, állítják a szakemberek. A hűtőt sem szabad teljesen telepakolni, mert a levegőnek keringenie kell. Jól néz ki, amikor az ember kinyitja a hűtőt, és nem tudja, hogy mit válaszol, annyira meg van pakolva ugye a frigónak a belseje, de nem érdemes túlpakolni, mert nyilván nem jól működik majd a masina. A porszívó tartályát és szűrőit rendszeresen kell tisztítani, nem akkor, amikor már annyira tele van, hogy nem igazán tud működni. A szárítógép szősz szűrője talán az egyik legfontosabb. Minden használat után érdemes ellenőrizni. A mikrohullámú sütőt pedig nem kell maximális teljesítményen használni. A sütőhajtaját pedig végképp fölösleges állandóan nyitogatni, bár ugye a szerencsés helyzet áll fenn, hogy az új sütőknek általában átlátszó az ajtaja, de van, aki ennyivel sem éri be 5 percenként megnézni, hogy a sült lássuk mennyit haladt. A kávéfőző rendszeres vízkőtelenítése és tisztítása szintén nagyon fontos. A szakemberek szerint a legtöbb gépnél a megfelelő adagolás, a szűrők tisztítása és a használati útmutató betartása többet ér, mint bármilyen internetes háztartási trükk. Legközelebb erre figyeljen leginkább.
1: A legújabb világslágerek és a kedvenc dalaid egy helyen. Csíkszereda, tekerj ránk! Fun FM.

0: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen uraktív fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől ezárva tartandó.
1: Reklámot hallottak.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Egynapos cserkész kalandra várja a diákokat az Ady Endre 104-es számú cserkész csapat. A program október 3-án, szombaton délelőtt 11 és délután 3 óra között lesz a cserkész otthonban, a Petőfi utca 53 szám alatt, a református imaház udvarán. A második osztálytól felfelé minden érdeklődőt nagy-nagy szeretettel várnak a szervezők. Aki szeretne játszva tanulni, közösségben lenni és új élményeket szerezni, vegyen részt az egynapos cserkész kalandon.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.
2: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, Gata, que hola, Omega. And this how we gonna do it. Dale!

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: 10 lej fölé emelkedett a benzin literenkénti ára Romániában. A Digi 24 értesülései szerint több benzinkúton már szerdán 10 lej 5 banniért lehetett tankolni, miután az ár nem csak egy hétig 9 lej 99 banni körül mozgott. A gázolaj ára is rekord közelben van, literenként már alig néhány banni választja el a 11 lejes szintől. Az áremelkedést elsősorban a nemzetközi üzemanyagárak hajtják. A motorina világpiaci ára több mint egy hete meghaladja a tonnánkénti 1500 dollárt. Siegfried Moresán kijelentette, hogy a politikai válság megoldásának legegyszerűbb módja a kormánya beiktatása. Nem áldozati miniszterelnök vagyok, hangsúlyozta parlamenti sajtótájékoztatóján a kijelölt kormányfő. Ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy a korábban kormányalakítással megbízott 3 miniszterelnök jelölt közül elsőként élvezi 3 parlamenti párt támogatását, és most a kormány beiktatásához szükséges többséget próbálja megszerezni. Siegfried Moresán szerint jelenleg nincs alternatívája a kormánynak megszavazásra. Ugyanakkor úgy vélekedett, hogy ha ez a kormány sem kap bizalmat, előbb-utóbb az előrehozott választások lehetősége is napirendre kerülhet. A parlament feloszlatása azonban kizárólag az államfőtől függ, tette hozzá Siegfried Moresán. A kijelölt miniszterelnök hangsúlyozta, Nikos Ordán külpolitikai mozgásterét és hitelességét is erősíteni, ha Romániának mielőbb teljes körű kormánya lenne. Az előrehozott választások 4-5-6 hónapnyi utcai plakátot, tévéreklámot és pártok közötti csatározást jelentenek. A román állampolgárok pedig semmiképpen sem ezt akarják. A pártoknak azt kell tenniük, amit a szavazóik elvárnak tőlük, fogalmazott Nikos Ordán államfő. Az elnök emellett azt is megindokolta, miért helyezett hangsúlyt első ENSZ felszólalásában, a közösségi médián keresztüli manipuláció jelentette demokrácia ellenes veszélyre. Mint fogalmazott, úgy érzi, erre a jelenségre még mindig nem fordítunk kellő figyelmet. A Temuhoz, a Shinhez és más Európai Unión kívüli piacterekhez szokott vásárlóknak újabb változásra kell készülniük. Az Európai Unió tovább szigorítja az Európai Unión kívülről érkező kisértékű csomagok szabályait. A most hatályba lépett vámreform egyik legfontosabb eleme, hogy külön kezelési díjat vetnek ki ezekre a küldeményekre, vagyis a Kínából rendelt olcsó termékeknél újabb pluszköltségekkel kell számolni. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett javarészt száraz napos időjárásra lehet számítani, bár helyenként a gomoly felhőzet a folytatásban is zavarhatja a napsütést. 4 fokot mérnek Csíkszeredában, ebből mindössze 1 fokra tehető a reális hőérzet. A csúcsérték 12-14 foknál nem emelkedik magasabbra. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 9 óra múlt 3 perccel, jó reggelt kívánok mindenkinek, ez a mai kotyogó egy újabb órája. Tel is tele fülig zenékel, az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai szólnak. Another Francis Mercier, aztán a későbbiekben még csatlakozik hozzánk Alex Warren, a Sultans és még sokan mások. Pörgessük együtt a ritmust nálunk az éterben. FM 87.6 Csíkszereda.

0: elkezdődött az akciók dédémániája a Dédémánban. Most nálunk a kádda mosdó és szekrényszett csak 529 lej csomagonként, valamint a Cseresit CS 25 szaniter szilikon átlátszó fehér vagy többféle színben már 18 lej 99 banitól kapható tubusonként. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dédémán segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: Reklámot hallottak.

A karneválok hangulatát már csak azért is, mert tényleg karneváli hangulatban lehet keveredni. Olyan jó hírt hozok. Világrekordot döntött Calvin Harris. A skót DJ februárban São Paulo-ban lépett fel egy karneváli rendezvényen, ahol mintegy 1,6 millió ember hallgatta a műsorát. A Guinness Rekordok most hitelesítette a teljesítményt, így Harrisé lett a valaha volt legnagyobb közönség, amely egyetlen DJ szóló fellépésén összegyűlt. Elhangzott egyebek mellett a This is what you came for, a One Kiss, az I Need Your Love és a We Found Love is. A zenész az alkalomhoz illően egy 0-0-ás számozású Calvinho feliratú brazil válogatott focimezt öltött magára, egyszerre tisztelegve a dél-amerikai ország futball hagyományai és a karneváli kultúra előtt. A performance még február 8-án történt, ám a Guinness Rekordok Bizottsága csak most hitelesítette. Innentől minden kétséget kizáróan Calvin Harris az a DJ, amely a világon a legnagyobb tömeget vonzotta fellépésére.

0: Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a bio banán kilója 6 lej 99 bani a Lidl Plusszal, és a hazai burgonya sütéshez vagy püréhez 2 kg-os kiszerelésben 5 lej 99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: A Dakota Security fegyver- és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni. Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet. 0266 310 752, 0731 696 603 vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
2: Reklámot hallottak.

Miley és The Buzz Persuade 2026-os vadi új megjelenésű dal, amivel nyilván Miley, és most már nem Miley Cyrus, ismét felkerült a slágerlistákra. Korábban említettem Calvin Harris világrekorder teljesítményét, nyilván ő annak örülhet, viszont megdőlt Mariah Carey szanaszét játszott All I Want For Christmas Is You-jának a rekordja, hát nyilván ennek annyira Mariah nem örül, és nem a legidegesítőbb karácsonyi sláger címét vitték el tőle. Ella Langley amerikai country előadó Choose in Texas című dala lett a legtöbb héten át listavezető szám az amerikai slágerlista történetében. A 27 éves sztár tavaly októberben megjelent dala Mariah Carey giga slágere az All I Want For Christmas Is You rekordját döntötte meg. Ella Langley keserédes dala arról a gyanúról szól, hogy a barátja egy másik nővel fog lelépni. A Choose in Texas idén februárban vezette először a Billboard listát, és immár 23 hete tartózkodik az élen. A dal a brit kislemezlista csúcsára is felkúszott időközben, mi valamikor szeptember elején. Letaszítva onnan Sam Fender és Olivia Dean Rain Me In-jét, amely szintén 23 hetet töltött az élen, és ugyancsak csúcsot döntött. Ella Langley és a Choose in Texas.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Szombaton ismét megrendezik a csíkszéki gazdanapokat a Csíkszentsimoni Szent László Gyermekvédelmi Központ udvarán. A program délelőtt 10:30-kor traktoros felvonulással kezdődik, majd lesz néptánc, szekeres ügyességi verseny, munkalovak versenye, és kihirdetik Csíkszék legnagyobb pityókáját is. Egész nap helyi termelők és kézművesek vására, mezőgazdasági gépkiállítás, gyermekprogramok, szakmai sátor és gasztroudvar várja az érdeklődőket. A napot Muzsika Szó zárja.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

The She Young Fly és az Aria, valamint egy jó kis dal az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai között. Egy kis nosztalgiát is keverünk a ma reggelben, Murray Head és a One Night in Bangkok anno 1984-ből. Brenner.

0: amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő. Eszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvas el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
1: 100 év? Jól hangzik. De milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
2: Reklámot hallottak!

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Dízlej fölé emelkedett a benzin literenkénti ára Romániában. A Digi 24 értesülései szerint több benzinkúton már szerdán 10 lej 5 banniért lehetett tankolni, miután az ár nem csak egy hétig 9 lej 99 banni körül mozgott. A gázolaj ára is rekord közelben van, literenként már alig néhány banni választja el a 11 lejes szintől. Az áremelkedést elsősorban a nemzetközi üzemanyagárak hajtják. A motorina világpiaci ára több mint egy hete meghaladja a tonnánkénti 1500 dollárt. Siegfried Moresán kijelentette, hogy a politikai válság megoldásának legegyszerűbb módja a kormánya beiktatása. Nem áldozati miniszterelnök vagyok, hangsúlyozta a parlamenti sajtótájékoztatójának kijelölt kormányfő. Ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy a korábban kormányalakítással megbízott három miniszterelnök jelölt közül elsőként élvezi három parlamenti párt támogatását, és most a kormány beiktatásához szükséges többséget próbálja megszerezni. Siegfried Moresán szerint jelenleg nincs alternatívája a kormánynak megszavazásra. Ugyanakkor úgy vélekedett, hogy ha ez a kormány sem kap bizalmat, előbb-utóbb az előrehozott választások lehetősége is napirendre kerülhet. A parlament feloszlatása azonban kizárólag az államfőtől függ, tette hozzá Siegfried Moresán. A kijelölt miniszterelnök hangsúlyozta, Nikos Ordán külpolitikai mozgásterét és hitelességét is erősítené, ha Romániának mielőbb teljes körű kormánya lenne. Az előrehozott választások 4-5-6 hónapnyi utcai plakátot, tévéreklámot és pártok közötti csatározást jelentenek. A román állampolgárok pedig semmiképpen sem ezt akarják. A pártoknak azt kell tenniük, amit a szavazóik elvárnak tőlük, fogalmazott Nikos Ordán államfő. Az elnök emellett azt is megindokolta, miért helyezett hangsúlyt első ENSZ felszólalásában a közösségi médián keresztüli manipuláció jelentette demokrácia ellenes veszélyre. Mint fogalmazott, úgy érzi, erre a jelenségre még mindig nem fordítunk kellő figyelmet. A Temuhoz, a Shinhez és más Európai Unión kívüli piacterekhez szokott vásárlóknak újabb változásra kell készülniük. Az Európai Unió tovább szigorítja az Európai Unión kívülről érkező kisértékű csomagok szabályait. A most hatályba lépett vámreform egyik legfontosabb eleme, hogy külön kezelési díjat vetnek ki ezekre a küldeményekre, vagyis a Kínából rendelt olcsó termékeknél újabb pluszköltségekkel kell számolni. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett javarészt száraz, napos időjárásra lehet számítani, bár helyenként a gomoly felhőzet a folytatásban is zavarhatja a napsütést. A csúcsérték 12-14 foknál nem emelkedik magasabbra. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: Esetleg, hogyha valaki azt hiszi, hogy megakadt a hőmérője, ne csodálkozzon rajta, nincsen azzal semmi baj, továbbra is 4 fokot mérnek Csíkszeredában, és továbbra is mindössze 1 fok érezhető belőle, így egy kicsit nehezebben érjük majd el a mára beígért 12, maximum 14 Celsius fokot. 10 óra múlt 4 perccel, kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek, én Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket Fülig zenékkel. Az elmúlt 30 év és a napjaink legjobbjai között sorakoznak Robin Schulz, Hattermatt, Sabrina Carpenter, Dave Tam, Course, Sasha és még sokan mások. Tartsanak velünk!

0: elkezdődött az akciók Dede mániája a Dedemánban. Nálunk most a három lépcsős acéllétra csak 89, valamint a négy polcos galvanizált fém tárolópolc csak 64,90 bané. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: Reklámot hallottak.

A szakma mindig azzal kongatja a vészharangot, hogy keveset mozgunk. Nos, úgy tűnik, hogy mi európaiak mégsem, hiszen mérhetően több testmozgást végzünk, mint néhány éve. Egészen konkrétan a nem sportoló európaiak száma 45%-ról 39%-ra csökkent. A tagországok hetente többszöri testmozgást végző állampolgárainak aránya 32%-ról 38%-ra, a naponta sportolók aránya pedig 6-ról 9%-ra emelkedett a legutóbbi 2022-es felmérés óta. Derül ki az Európai Bizottság megbízásából készített Euróbarométer felmérésből. A szeptember 23-a és 30-a közötti Európai Sporthét alkalmából készített felmérésből kiderül, a testmozgást választó európaiak fő motivációja a fizikai egészség javítása vagy fenntartása, ezt 44% vallotta, valamint a pihenés, és ez 39% véleménye. A megkérdezettek 26%-a kifejezetten a mentális egészség javítása érdekében sportol, vagy végez fizikai tevékenységet. A testmozgást végzők számára a parkok és a szabadtéri területek jelentik a legnépszerűbb mozgásteret, valamint az egészségügyi és a fitness létesítmények. A fiatalabb válaszadók, a magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők és a kevesebb pénzügyi nehézséggel küzdők többet sportolnak, mint az idősebb válaszadók, valamint a nyugdíjasok általában ritkábban vesznek részt sporteseményekben. A nemek közötti különbségek általában szerények, noha a férfiak valamivel nagyobb valószínűséggel sportolnak, vagy végeznek testmozgást.

0: hihetetlen lassú tempóban zajlanak a dolgok, mint hogy lassan egy éve zárták le javítási munkálatok miatt Románia legkeskenyebb utcáját, a brassói híres Cérna utcát, ugye ez a Strádás Fóri, és Brassóban egyik különleges turista látványosságnak számít. Nos, azóta, ez 2025-ben volt, november 18-án, ha nem tévedek, azóta a helyszínen a felkordonozáson kívül gyakorlatilag semmi nem történt, de hamarosan talán-talán nekifoghatnak, a mindössze 80 méter hosszú és mindösszesen 111 centiméter széles utca felújításának, amely egyébként Kelet-Európa harmadik legkeskenyebb utcájaként ismert. Létezését már a 17. században írásos dokumentumok is említik, az utcát legutóbb 2018-ban újították fel, tavaly kordonozták körbe, azaz zárták le, és talán-talán most már idén valahogy csak neki fognak a felújításnak, amelyet egyébként azt tesz szükségessé, hogy a környező épületek vakolata több helyen levált, és fennállt annak a veszélye, hogy további épületelemek zuhannak az utcára. Nos, ezt a példát figyelembe véve azért érdemes elgondolkodniuk a nagyon optimistáknak arról vagy azon, hogy miért haladnak ilyen lassan a strádaépítési meg útépítési munkálatok, hogyha 80 méter, illetve 111 cm széles utcának egy év kellett arra, hogy gyakorlatilag ne történjen még semmi.
1: Mindent a fülnek.
2: Fan FM Rádió. Fülig zene.
1: Fan FM.

Nelly Furtado és a Mános Lála híre 2009-ből származik a dal. 7 perc van a hátra 11 óráig hamarosan. Friss hírek, információk a Fan FM hírszolgálattól. Open Farm hétvégét szerveznek szeptember 25-e és 27-e között Hargita megyében. A kezdeményezés keretében helyi gazdaságok, farmok, mezőgazdasági vállalkozások és élelmiszerfeldolgozók nyitják meg kapuikat az érdeklődők előtt. Mindenről bővebben a következő órában Mezei Zsolt, a program koordinátora fog beszámolni.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Szorin Grintiano, a PESZED elnöke ismét felszólította Siegfried Muresan kijelölt miniszterelnököt, adja vissza a kormányalakítási megbízását, miután Muresan tegnap nem jelent meg a párt székházában, és a szociáldemokraták szerint a készülő kormányprogram vázlatát sem küldte el. Grintiano szerint pártja kész lett volna tárgyalni a programról és megoldásokat keresni. Muresan részéről azonban eddig szerinte csak a PESZED bírálata hangzott el. A Nemzeti Liberális Párt politikusa Drágos Pöztláru kettős mércével vádolja Grindianót, amiért Muresántól EP képviselői mandátumának feladását kéri. Ugyanakkor a politikus emlékeztet, amikor júliusban Nikus Ordán államfő Eugen Tomákot bízta meg kormányalakítással. Grindiano nem követelte ugyanezt tőle. 1 milliárd forintos, mintegy 14,5 millió lejes rendkívüli támogatást biztosít a magyar kormány a moldvai Csángó magyar oktatás idei működésére. A kiegészítő finanszírozásra azért volt szükség, mert a második fél évre nem született támogatási döntés, így veszélybe került a magyar nyelvű oktatás folytatása. A moldvai Csángó Magyarok Szövetsége 37 bölcsődét, óvodát és iskolát, valamint további oktatási programokat működtet, amelyekben mintegy 2200 gyermek vesz részt. A támogatás csaknem 200 alkalmazott megtartását is biztosítja. A rendszert szakmailag átvilágítják, hogy a jövőbeni finanszírozás a valós költségekhez igazodjon. Télies útviszonyokra figyelmeztetnek a hatóságok a Transalpina és a Transfogarasi út magasabban fekvő szakaszain. A Transalpinán Rönká és Obörsiá-Lotrulói között csúszásgátló anyagot szórtak az útra, a forgalom pedig jelenleg csak reggel 9 és este 8 óra között engedélyezett. Éjszaka az útszakasz minden jármű számára le van zárva. A Transfogarason is havazott, a magasabb részeken hóra, jégre, fagypont alatti hőmérsékletre, erős szélre és rossz látási viszonyokra kell számítani. A hegyi mentők a túrázókat arra kérik, indulás előtt ellenőrizzék az időjárást és az útviszonyokat. Megfelelő téli felszereléssel induljanak útnak, és kedvezőtlen körülmények között inkább módosítsák vagy szakítsák meg az útjukat. Megjelent a DR12-es mezőgazdasági pályázat végleges útmutatója, amely a letelepedett fiatal, illetve a legfeljebb 45 éves gazdák gazdaságfejlesztését támogatja. Projektenként legfeljebb 200 ezer euró visszanem térítendő támogatás igényelhető. A 40 év alatti fiatal gazdák esetében a támogatási arány 80, a többi jogosultnál 65%. A pénzt többek között mezőgazdasági gépekre, építkezésre, tároló és feldolgozó kapacitásra, precíziós technológiákra, öntözésre és megújuló energiára lehet fordítani. A pályázati feltételekről részletes magyar nyelvű tájékoztató a székelygazda.ro oldalon érhető el. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon térségünkben javarészt tiszta égbolt mellett száraz napos időre lehet számítani. 8 fokot mérnek Csíkszeredában, 6 fokra tehető a reális hőérzet, illetve 12-14 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 11 óra múlt 3 perccel, kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek. Gyönyörűen süt a nap, a hőmérsékleti értékek is egyre barátságosabbak, teszem hozzá. Open Farm hétvégét szerveznek szeptember 25-e és 27-e között Hargita megyében. A kezdeményezés keretében helyi gazdaságok, farmok, mezőgazdasági vállalkozások és élelmiszerfeldolgozók nyitják meg kapuikat az érdeklődők előtt. Mindenről hamarosan Mezei Zsoltal, a program koordinátorával beszélgetünk. Tartsanak velünk! We'll be right back.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Egynapos cserkész kalandra várja a diákokat az Ady Endre 104-es számú cserkész csapat. A program október 3-án, szombaton délelőtt 11 és délután 3 óra között lesz a cserkész otthonban, a Petőfi utca 53 szám alatt, a református imaház udvarán. A második osztálytól felfelé minden érdeklődőt nagy-nagy szeretettel várnak a szervezők. Aki szeretne játszva tanulni, közösségben lenni és új élményeket szerezni, vegyen részt az egynapos cserkész kalandon.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: Reggeli kávé. Vidám száj. Fun FM. Amit hallgassál.
1: 4:12 múlt 2 perccel, kellemes délelőttöt kívánok, és akkor most mondom harmadjára, hogy rögzüljön Open Farm hétvégét. Szerveznek szeptember 25, illetve 27-e között Hargita megyében. A kezdeményezés keretében helyi gazdaságok, farmok, mezőgazdasági vállalkozások és élelmiszerfeldolgozók nyitják meg kapuikat az érdeklődők előtt. Az érdeklődők által feltett összes kérdésre Mezei Zsolt, a program koordinátora fog válaszolni. Szerusz!
2: Szevasz! Szép jó napot kívánok!
1: Akkor értsem úgy, hogy farmer lettél?
2: Nem lettem farmer, habár nem is vagyok abban.
1: Pedig illet volna farmerben jönni. Na mesélj! Mi ez az Open Farm? Ha jól tudom, akkor ez is a gasztró év egyik kiemelt programpontja, ami már idén elindult, jövőre meg nyilván sokkal durvábban fog dübörögni.
2: Igen, ugye 2027-ben Hargita megye Európa gasztronómia régiója lesz. Ezt a címet a Visit Hargitán keresztül kapta meg, úgymond a megye, vagy kaptuk meg mi. És ide felfűztünk egy csomó-csomó programcsomagot, kitaláltunk egy egész éves programtervezetet, aminek az egyik úgymond pontja pont ez az Open Farm. Ez azt jelenti, hogy olyan vállalkozások, olyan gazdaságok, olyan műhelyek kerültek be, akik mind a mellett, hogy termelnek, meg tudják mutatni az egész termelési fázist, turisták számára, érdeklődők számára ki tudják nyitani a portáikat, és hát ezt úgy kell képzelni, de annak idején nekünk volt ugye a gyárlátogatás, mi elmentünk, mit tudom, voltak azok a nagyipari gyárak, mondtak, amit mondtak, megnéztük, milyen silány körülmények között dolgoznak az emberek, és jobb, ha mi is nekiállunk tanulni, mert hanem ugyanarra a sorsra fogunk jutni, egyébként nem. És az volt a jó, hogy ezt a kezdeményezést pontosan a tavaly decemberben lett ilyen elméleti síkon kidolgozva, aztán papírra tettük, határidőkre tettük, és június 1-én volt már az, hogy megnyitottak ezek a farmok, úgyhogy ilyen nyílt hétvége lett, mint akár ez. Azt jelentette, hogy mindenki ingyen és bérmentve regisztrációs alapon bemehetett ezekbe a vállalkozásokba, műhelyekbe, farmokba, megnézhette azt, hogy egy sajt hogy készül, vagy egy kenyér műhelyben mi az, hogy liszt, és úgy tovább. De ennek ugye volt egy előzménye. Az előzmény az az volt, hogy mi egy kritériumrendszert állítottunk fel, tehát nyilván egy kicsit a turisták fejével megtámadva és megközelítve ezt a helyzetet, hogyha elmegy egy farmhoz, mit tudom, egy 50 fős busz, akkor mi az első az embernek, aki leszáll. És akkor innentől kezdve, hogy higiénia legyen, hogy árnyékos hely legyen, pihenő legyen, folyékony, tehát hogy ivóvíz legyen.
1: Tehát a kritériumrendszer azokra vonatkozik, akik megnyitják ezeket
2: így
1: a farmokat,
2: van.
1: Jó?
2: Így
1: tehát, csak hogy tisztán lássunk, oké?
2: Igen. Ez csak így a felvezetőben. És akkor volt 50, több mint 50 jelentkezőnk volt, és a kritériumrendszeren, meg a Szitán Rostán 33-an mentek át. Ők meg is kapták ezt a tanúsítványt.
1: Ők mind farmok, vagy feldolgozó műhelyek is, kisebb-nagyobb vállalkozások?
2: Nem, van ebbe méhészet, van ebbe kenyérműhely, van ebbe pálinka műhely, vannak echte farmok, vannak olyanok, akik már farm mellett még mind gasztropont is működnek, úgyhogy ez elég gazdag ez a
1: És a akik kiestek, azok miért estek ki?
2: Volt olyan, hogy nem igazán értette meg, hogy mit szeretne egy turista. Uh-huh. Nem tudta megközelíteni azt, tehát ő tiszta szívesen, és ő kinyitja, és minden. Igen, csak nem biztos, hogy a turista arra kíváncsi, amit te képviselsz, és hogyha mosdókat nem tudták létrehozni. De van ennek ellenpéldája is, például fent Fenyőkúton, a semmi közepén, a lehetetlen helyén 500 valamennyi métert vitték, kiástak gödröt, és vizet vittek, van, mint a rómaiak annó, és megoldották azt, hogy fent ott legyen víz.
1: Tehát hallod, de Hargita megyéről beszélünk, hol van az, hogy Fenyőkút?
2: Aha, nem tudott volna.
1: Hát nem. Miért, te tudtad mostanig?
2: Persze. Értem. Hát ott van egy tőzegláb.
1: Jó, Fenyőkút.
2: Korondról mész fel. Szerintem ez az egyik olyan szeglete a megyének, hogy gyönyörű.
1: Hát azt mondtam brutális magamnak, hogy Fenyőkút felírva bakancslista pipa.
2: Az a totálisan el kell menni. Biztos. Tehát maga a tőzegláp az olyan, annyira érdekes, hogy olyan fenyők, amire ránézel, és azt mondod, hogy kb. 20 év alatt nőtt. Aha, csak hogy ott 200 év alatt nőtt meg.
1: Tehát akkor értsem úgy, hogy vannak olyan helyszínek a bejelentkezők között, ahol nem csak a farmot lehet megtekinteni, hanem gyönyörű természeti környezetbe cseppen az ember.
2: Abszolút.
1: Jó, tehát akkor 30, mennyit mondtál?
2: 33.
1: 25 és 27-e között nyilván ennyit nem lehet végiglátogatni.
2: De nem is nyitni, mindenki nem tud, mert ugye azért vannak a mezőgazdasági munkák, silózások, stb. És van, aki ezt későbbre tervezi. Jelen pillanatban ebbe a nyílt hétvégében a mostaniban 15 helyszín van.
1: Na ez nagyon fontos, akkor tudod őket felsorolni? Tehát, hogy az emberek következő lépésként hova tudnak bejelentkezni?
2: Persze, tehát a pénteken Szent Ábrahámi Csodakert, a Ribon Sóvidék, Mangalica Gastropont, Gál Erzsébet kistermelő, Gyergyó Szent Miklóson, Csípáfalvi Mézőzön, Antal Jersey Farm, Gazsi Manufaktúra, Krausz Csoki, Vidékfejlesztés Gyergyó Szent Miklós, Tofigem László Kert, azt nézem, hogy még itt hagytam ki, Tejbánya, Kükiland Manufaktúra, az megint egy nagyon jó hely. Na, arról viszont nem tudtam, Kükülömező. Solyom Major és Uzonka Farm.
1: Köszönjük szépen a reklámot, kifele majd tedd le a pénzt, és megvan. Akkor úgy rendben leszünk. Tehát akkor ezt a 15 egységet lehet meglátogatni. Mi ennek az előfeltétele? Valahol kell jelentkezni?
2: Abszolút, tehát hogy megnézed, hogy melyik helység mit kínál, ez rá kell menni a Visit Hargita oldalra.
1: Okay.
2: Ez ugye nem egy kereskedelmi oldal, hanem ez inkább egy ilyen közhasznú.
1: Tehát visithargita.com/openfarm, valahogy így kell keresni?
2: Tehát, abszolút, tehát amikor bemész a maga a Visit Hargita oldalra, rögtön előjön, hogy gasztronómiai év, arra kell ráklik, és akkor benne vannak ott, hogy Open Farm helyszínek. Ha arra ráklikelsz, akkor tovább visz, és ott benne van két opció, Open Farm Weekend. És arra, hogy ha klikkelsz, akkor ott megvan az összes helyszín, de egyébként van Facebook esemény is csinálva, ott is fel van tüntetve mindegyik, és minden egyes helységhez külön leírás van.
1: És akkor hogy kell bejelentkezni?
2: Hát a leírásban vannak megadva elérhetőségek, oda kell szólni, és egy ilyen fajta regisztráció alapon ők elmondják, hogy mikor van a program, mikor tudnak fogadni, annak függvényében, hogy mennyire telítettek már, hogyha most mit tudom, van valahol egy 30-50 fős brigád bejelentkező, mit tudom, 11-től, akkor te még egy 50 fővel nem biztos, hogy be tudsz oda menni. Ahhoz, hogy tényleg kicsit személyesen legyen az a találkozó, meg hogy átírd az egészet. De vannak olyanok, például a Solyom Majornál ott 26-án, ott egész napos program van, ott már 10 órakor elkezdődik a program, és kitart délután 6-ig, ebben lovazástól kezdve minden van, úgyhogy szerintem ahhoz képest, hogy milyen idő volt az éjszaka, szerintem a hétvégére még egész vállalható és tűrhető lesz, de még egy jó alkalom ahhoz, hogy többnyire szabadban legyen az ember, és tényleg olyan termékeket állítanak elő ezek a farmek, ezek a műhelyek, hogy...
1: Na jó, hát erre most már akkor rátérhetünk a termékekre, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy valaki megérkezik hozzá, és akkor ingyen eszem, iszom, ingyom, egész nap.
2: Nem, tehát van, aki ezt bevállalja valamilyen szintig. Tehát
1: kóstoltatás.
2: A kóstoltatás, így. Ingyen vannak ezek a programok, tehát hogy be lehet menni nyilván regisztráció után, de ott, hogyha már akarsz vásárolni, de van, akinek a kóstoltatás is még benne van ebbe a programba.
1: Tehát akkor a kóstoltatás is beleesett a programba, de nyilván ott szerintem helyszínen készülnek mindenféléket.
2: Minden.
1: Főleg, hogyha egy ilyen 6 órás programról beszélünk, akkor feltételezem, hogy ott lehet venni mondjuk ebédet, vagy finomságokat.
2: Általában úgy, így van.
1: Ja, ez nagyon vagány. Mostanáig milyen az érdeklődés, milyen a jelentkezés?
2: Te azt tudom, én igazából azt tudom elmondani, milyen volt a június 1-i hétvége, mert ez most ugye mindenkinél külön-külön van a regisztráció, ezt még nem fogtam én össze az egészet egybe, hogy megnézem, hogy kinél hol. Azt tudom, hogy az első hétvégén 1800 látogatója volt ezeknek a farmoknak.
1: Összben volt. És akkor hányan voltak bejelentkezve?
2: Szintén 16-17-en körülbelül. Tehát egy olyan 100, hogyha leosztjuk, akkor 100 fő, de volt olyan, ahol 300 látogató volt. Ez egy hosszú hétvége volt azért, ezt együtt.
1: Most nagyon viccesen hangzik, mert ugye mi a mi időnkben ilyen történeteket csak filmeken láttunk, amikor kimentek mondjuk töklámpást hegyezni valamelyik farmra. Igen. És akkor ma nálunk is ez most már a valóság, tehát feltételezem, hogy ez a gasztroév ezt is akarja, a kettőt közelebb hozni egymáshoz. Tehát nekünk teljesen természetes, hogy ott a farm, megfejik a tenet, jön a tej, lesz sajt. De hogy az új generációkat ebbe bele kell egy kicsit vezetni.
2: Nem árt abszolút ezt tudni, hogy miből lesz, és azért is másabb ez, mint bárhol majdnem Európában, és itt most csak a sajtkészítésről beszélünk, hogy ezek a tehenek, amik itt vannak a mi környékünkön, nagyjából gyógynövényt esznek. Tehát olyan minőségű tejet tudnak előállítani, ez most fajtától függen, hogy melyiknek ugye milyen a zsírtartalma, mert például a Jersey teheneknek sokkal magasabb a zsírtartalma, mint a többinek.
1: Én bocsánat, hogy közben vagyok, el nem mond, egyébként nem mondhatod el, mert az már tényleg full reklám.
2: Ja, okay.
1: Ezekről a Jersey tehenekről annyit hallottam már,
2: meg kell nézni őket, nagyon idősek.
1: Tehát, hogy nagyon-nagyon érdekes a tejük, azt hiszem, hogy a laktózérzékenyek is fogyaszthatják.
2: Így van.
1: És akkor egy ilyen kis, na jó, hát ezt már csak hozzá kell tegyem. Valahol Széchenyben?
2: Igen, azon az úton, található, igen.
1: És akkor őket is meg lehet látogatni.
2: Abszolút.
1: És ilyen becsületkasztás történet.
2: Becsületkasztás automata házikó van, tehát nincs személyzet, nincs semmi, ott vannak a termékek, mész, amit ki akarsz venni, kód, kassa, saját magadnak le tudod olvastatni, hogyha kártyával akarsz fizetni. De ugyanilyen, akkor, hogy most már ne legyen az, hogy egy hely reklám, van egy bioteljesünk kis madarason, ami szintén, ők egy kicsit másképp látják a helyzetet, hogy teljesen, hogy mondjam neked, úgy dolgozik, hogy például annyi pénzt akar kiszedni, ami fent tudja tartani az egészet, tehát nem föltétlen az, hogy egy hatalmas nagy áréssel dolgozzon, és azt mondja, hogy ő biotej, nem, ő azon az elven vagy, a biotejt el kell juttatni mindenkihez, és elérhető áron kell tenni, még akkor is, ha én beledöglök, belebukok, és ezt így csinálja, és brutális, tehát tényleg szép és jó történet.
1: És akkor előbb-utóbb ez a történet megfordul, ha már sok emberhez eljutatja, akkor legalább nullába kihozza magát.
2: Igen.
1: De hogy a célját elértem, ez egy nagyon korrekt hozzáállás.
2: Igen.
1: Egyébként összben tekintve ugye ezt a gasztró évet, ami jövőre élesedik, de már úgy nagyon vastagon benne vagyunk, hiszen Andrei Eszka szinte hetente beszámol Hargita megyéről, ugye a Mirmidon lepkékkel korábban, tehát gyakorlatilag mindenki ilyen lelkes, aki ebbe beleállt.
2: Abszolút.
1: Ez nagyon
2: abszolút.
1: Jó.
2: Tehát jó, nyilván van, akivel kicsit nehezebb a kommunikáció, mert sokat dolgozik, és nem az van, hogy valamit írunk egymásnak, mert ugye tehát azért nem is hívogatjuk egymást, legtöbb helyen
1: stop.
2: Nincs jel.
1: Ilyen esetben tudtok-e nekik segíteni?
2: Nyilván, tehát volt egy, most nem úgy kell elképzelni, hogy van az Open Farm, oké, beiratkoztak ennyien, és mentükre hagytuk, nem. Tehát folyamatosan ostorozva vannak, mindezek mellett volt például egy szakmai nap is, ahova hívtunk szakembereket, akik elmondták, hogy oké, hogy kell a social media oldalakat kezelni, az ők történetükből mit kell kihozni, hoztak jó példákat, hoztak negatív példákat, elmagyarázták, összeköttük ezeket. Tehát a következő fázis pedig az lesz majd, hogy egy kicsit képezzék idegenvezetői szemmel, mert hogy a turistának, oké, a székember nem a nagy beszédű. Tehát tudod, hogy elmegyünk.
1: Hát ő foglalkozik azzal, amit ér.
2: Az mi? A disznó. Oké. Két óra csend, ez nem tud működni. És tehát folyamatosan munka van adva, folyamatosan dolgozunk velük, folyamatosan feladatokat kapnak, hogy, és nincs olyan hét, hogy legalább 4-5-10 feladattal ne találkozzanak, amiket többnyire én vagy együtt, vagy kollégákkal közösen ötölünk ki, úgyhogy szerintem ez fog működni, ez a történet, hál' Istennek egyre lelkesebbek. Volt egy ismerkedős nap is, ahol mindenki hozott a termékéből, hogy tudják egymást is ajánlani, hogyha mit tudom, elmennek egy sajtoshoz, és valaki mézet, akkor tudja, hogy hova küldje, vagy fordítva.
1: No, tehát akkor tulajdonképpen egy-egy ilyen Open Farm látogatás keretében az emberek sokkal több mindenbe betekintést nyernek, mint amennyi a programban, abszolút, úgymond meg van hirdetve. Hányat lehet mondjuk egymáshoz közelieket megtekinteni egy nap alatt? Van-e ilyen? Tehát, hogy elindul egy család, vagy két család, vagy három,
2: igen,
1: család, és akkor végignéznek legalább 2-3-at.
2: Tehát most van egyébként kidolgozás alatt egy néhány tematikus utat raktam össze, például a sajtútja, és ezt így lebontva, most már azt hiszem 11-et csináltam, mert vettük úgy, hogy térségenkénti útvonal, sokkal jobb az, mert akkor több szereplő van, és a hentestől a gyümölcsfeldolgozóig, az akuszkásig, a minden bele lehet ejteni, tehát full gasztronómia. Egyébként a kérdésedre válaszolva, tehát például, hogyha most csak Korond környék veszem, Fenyőkúton van három szereplőnk.
1: Na így gondoltam.
2: Érte, Fenyőkút, igen, de ott annyira összefogottak, és annyira lelkesek, és annyira örvendenek, hogyha valaki oda megy, hogy nem tudod azt mondani, oké, van 20 percem, gyorsan daráljuk le, mondjátok, és megyek. Nem. Azt ott meg kell élni, és annak idő kell. Tehát ott vissza kell kapcsolni, az idő megállt, kész, tehát ha sietve megy az ember oda, nem ért el semmit.
1: Tehát akkor erre időt kell szánni.
2: Abszolút.
1: Tehát nem csak azért kell elmenni, mert a gyermek nyüstöl, hanem tényleg rá kell szánni. Ez az én idő rendkívül jó kihasználása tud lenni.
2: És akkor ide visszatérve a kérdésre, tehát egy olyan 5-6-ot meg lehet látogatni, szerintem egy nap alatt. De igazából valamelyik úgyis meg fogja sínyleni. Tehát, hogyha 10 órakor elkezded, délután 6-ig, szerintem 5-nél több nem fér bele. Nincs ahogy.
1: És ezt csak úgy régi vagyok benne, hogy a megkóstolt termékeket haza is lehet vinni. Tehát megvásárolva haza is lehet vinni.
2: Igen.
1: Az emberek akkor megtudják, hogy mennyi csoda dolgot készítenek itt nálunk fele, vagy a Hargita megyeiek. Nyilván ezek a kis termelők azért tényleg odarakják. Mert hogy ezek kritériumok alapján készülnek. Hát gyakorlatilag csak azok kerülhetnek bele ezekbe a programokba, akik ellenőrzött forrásból származó jó minőségű termékeket kínálnak.
2: Na, többnyire mindenki, korrekt. Tehát nem többnyire, nagyjából mindenki rendelkezik termelői engedéllyel, akinek nincsen KFT-szerű vállalkozása. És itt még két dolgot akarok elmondani, ugye sokat hallunk el a rövid ellátási láncról. Ennél rövidebb nincs, amikor kimész oda, ahol a tehenet fejik, és ott kóstolod meg, vagy ott veszed meg. Ez az egyik legfontosabb történet.
1: Mi a másik?
2: A másik az, hogy amiről beszéltünk, hogy a gyógynövény, és hogy itt mit esznek a tehenek, nem tartom normálisnak azt, hogy 2026-ban, amikor úgymond a hátsónk alatt itt van minden, és tényleg jó minőségű tejtermékeink vannak, akkor lengyel cuccot együnk.
1: Na ez egy nagyon érdekes felvetés. Milyen részvételre számítasz a jövő évben sorra kerülő gasztró év keretében a helyiek részéről?
2: Én remélem, szerintem, hogyha meg lesznek mozdítva rendesen, és hogyha az üzenetünk eljut érthetően, kristálytisztán és világosan, remélem, hogy igen. Azt is meg kell valamilyen szinten én szerintem érteni, hogy azok a helyek, akik felvállalták ezt, hogy helyekkel dolgoznak, legyen itt most egy vendéglátóegység, vagy étterem, vagy bármi, azt nem tudják olyan áron adni, mint az ilyen nagy nemzetközi láncok, és én azt mondom, hogy az ipari hulladékos alapanyagokból készített cuccokat. Nyilván ez egy helynek drágább, felvetődik a kérdés, hogy igen, hogy ezt kellene nekem, vagy otthon készítem el, vagy másik felől a másik cucc az olcsóbb, de szerintem ez kell egyfajta szemléletváltás, egy nyitás erre a történetre, és akkor most minél jobban implikálódnak, annál nagyobb lesz szerintem a haszon.
1: Apropó, otthon készítem el, tehát egy-egy ilyen látogatás során, most nem azt mondom, hogy a szakmát el lehet lopni, de bármilyen kérdéssel lehet bombázni a szakembert.
2: Teljesen. Tehát az a lényeg, hogy mindent elmondanak. Például ott van, és most csak a Gyergyószentmiklósi vidékfejlesztés, mondom azt a régi Caritást, ők nagyon-nagyon sok embert kijuttattak annak idején Svájcba, ahol meg tudták tanulni a sajtkészítést.
1: És nem is akárhogy készítik.
2: Nem bizony. És mai napig ők ezt mondják, hogy és ennek az elhivatottjai, hogy tanulják meg az emberek, hogy hogyan kell készíteni, mert itt tényleg nagyon jó az alapanyag, és hogy együk a miénket, ne a másét. Az nem normális.
1: Hát, hogyha elérhető, de mi mondjuk abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ez elérhető, úgy, ahogy te mondtad, tehát ennél rövidebb útja nincsen egy terméknek. Mit kellene még tudjon az, aki felkapta a fejét, és gondolkodik abban, hogy részt vegyen ebben a vagány hétvégében? Ugye mondjuk egy kicsit ilyen rossz, mert ezzel párhuzamosan lesz a gazdanap is Szentsimonban, de milyen jó, hogy még mindig őszben benne vagyunk, és még ekkora programdömping van.
2: Igen.
1: Csak jó.
2: Az a lényeg, hogy tehát ez a megyek különböző, és nem a halról beszélek, pontjain.
1: Hétvégében, ugye mondjuk egy kicsit ilyen rossz, mert ezzel párhuzamosan lesz a gazdanap is Szentsimonban, de milyen jó, hogy még mindig őszben benne vagyunk, és még ekkora programdömping van.
2: Igen.
1: Csak jó.
2: Az a lényeg, hogy tehát ez a megyek különböző, és nem a halról beszélek, pontjain vannak

0: Péntek, szombat, vasárnap, ez egy háromnapos történet. Én azt mondom, ezt ki kell használni, érdemes elmenni, mert tényleg olyan ízvilágokkal, olyan emberekkel, olyan történetekkel találkozik az ember, meg olyan programokat tudnak előállítani, bemutatni, és amiben részt lehet venni, hogy nem biztos, hogy ez hétköznapi, és nem véletlenül. Ez egy évben kétszer történik meg nálunk is.
1: Közben vizslatom az előrejelzést. Tehát 17-18 fok, kettő forrást is nézek, mind a kettő ugyanazt.
0: Az nálunk majdnem kánikula.
1: Az nálunk majd. Hát kicsit jobban fel kell öltözni, ez tény, de igen. Szerintem megérni, és akkor akár összebeszélni családokkal is, beülni egy autóba és kenni körbe a megyében, mert van amit nézni, és ami nagyon fontos, ugye van amit megmutatni
0: az
1: akár
0: biztos.
1: A helyieknek. Tehát 2026. szeptember 25-e, illetve 26-a szombat,
0: és
1: illetve
0: 27.
1: 27-e vasárnap tételesen fel vannak ide tüntetve a visithargita.com oldalra azok a manufaktúrák, farmok, illetve kis termelői egységek, akik látogatókat fogadnak a következő hétvégén. Nagyon fontos, hogy a programban való részvétel az ingyenes, ugye? De elképzelhető, hogy azért mindent ingyen nem kaphatunk meg, nem is lenne normális. Tehát mondjuk ott helyszínen falatozni, enni, ebédelni, az már pénzbe kerül, de ez a legkevesebb.
0: Igen, vannak olyan helyszínek, ahol például azt mondták, hogy most egy birkát akkor beáldozunk erre a hétvégére, és akkor ilyen birka specialitások lesznek. Van olyan, ahol azt hiszem, hogy meg alaszot is forgatnak, úgyhogy na.
1: Hát ki hol mit nevel?
0: Ennyi.
1: Meg nyilván a helyben termett termett alapanyagok felhasználásával készített termékeket mind-mind meg lehet kóstolni, és durván be lehet ezekből spájzolni.
0: Tudod, mit tettem az egyik ilyen látogatásra? Ez pont Oroszhegyen volt, ahol tiszta véletlenül érkeztünk oda. Túros puliszkával vártak,
1: igen.
0: És hoztak mellé egy nagy tálepret. Azt mondom, ez miért? Azt rá kell tenni. Mire?
1: Arra.
0: És rátették.
1: Rá bizony.
0: És azt mondtam, hogy... Nincs.
1: Na, mi egy ilyen gasztroponton, Pistabánál kóstoltuk ezt, meg én törtem össze az epret cukorral, úgy frissen. Brutál finom.
0: Nagyon.
1: Tehát én is egy kicsit úgy óckodtam tőle, de brutál finom szerintem. És nem
0: ezt,
1: tudom,
0: ezt aztán tovább vittük, és fent a ribonnál szintén túrós puliszka volt, szalonapörce úgy, ahogy kell, és akkor azt ribizlivel gyaláztuk meg. Nagyon-nagyon.
1: Na hát ilyen nagyon durva gyalászkodásokra kerül sor majd jövőre, egész év keretében, mert ugye most már úgy elindultak a kezdeményezések, és kezdtek szépen szárba szökni, mert hogy fel kell készülni erre a történetre. Ha már a gasztroévet megemlítettük, tehát az Open Farm az egyik, akkor van a Signature is a másik, illetve a Mirmidon lepkével kitüntetett egységek, akik részt vesznek a programban.
0: Abszolút.
1: Nagyon röviden ezeket is.
0: Tehát a Signature Dish az ugye az arról szólt, hogy melyek azok az ételek, amik Hargita megyét jellemzik. Ezt egy 3000 fős közvélemény kutatás előzte meg, illetve 12 séfnek a hozzáadott véleményük, és a Mirmidonnak volt az egyik feltétele, hogy minél több ilyen Signature Dish-t használjanak az étlapon, tehát hogy legyen feltéve az étlapra.
1: Ezt a Signature pedig mi közösen döntöttük
0: el? Abszolút.
1: Tehát, ugye volt egy szavazás.
0: Nem teljesen mi. Azt nem mondom, hogy 3000 személyhez jutott el a közvélemény.
1: Én is ott voltam közöttük, azért mondtam, hogy
0: ja, úgy igen, na, igen. De nagyon sok turistához jutott el, tehát román vidékről, és egy érdekesség, mi volt az első?
1: Szörmeluce?
0: Nem, Pityogás házi kenyér.
1: Mennyi?
0: Ez volt a legelső, igen.
1: Aztán.
0: Igen. Na, és ugye ebből is, tehát 55 helység van, hogyha jól tudom, a narancslepkés. Nagyon szépen álltak hozzá, nagyon nyitottak voltak. A városban is van, ki is emeltem valamelyik nap egy Facebook poszton azt, hogy már van olyan étlap, amelyiken ez külön fel van, mint büszkék vagyunk, hogy kikkel dolgozunk együtt. Az összes helyi vállalkozó, akiktől kapják az alapanyagot, és bele vannak téve azok az ételek, és nagyon-nagyon sok van betéve. Ez Petőfi-cel megtalálható, nem csinálunk reklámot.
1: Értem. Egyébként most már én, amikor forgattunk egy Székelykonyhát, akkor még csak egy étterem állt elő ezzel a Signature Dish-eket tartalmazó étlappal, most már van több is itt helyben?
0: Tehát mondom, hogy ez a narancslepkének egyik feltétele volt, hogy használjanak ezekből minél többen.
1: Jó, de hogy amikor én forgattam a konyhát, akkor még csak egy étterem volt ilyen. Most már szeptemberben vagyunk. Tudom, hogy te az egészet végigkóstoltad, úgyhogy már azt jelenti, hogy lehet újabb alanyokat keresni, csak ezt akartam
0: igen,
1: tudni.
0: Igen.
1: Jó, nagyon korrekt. Tehát ez a Signature Dish, tehát gyakorlatilag a mi ételeink étlapon, helyiektől helyieknek, és a Mirmidon az pedig egyes, kettes vagy hármas
0: fokozatot,
1: tehát a három az a maximális. A Mirmidon lepkéről, ugye, vagy narancs lepkéről tudni kell, hogy csak nagyon-nagyon tiszta környéken él, és nagyon ritka Európában, de Gyergyó-Szent Miklós környékén van.
0: Így van, Gyergyői medencében található, és most tudtuk meg, amikor volt az átadó, hogy talán

0: karszalától, nem is tudom már pontosan, tehát hogy itt valahol egészen a Csíki medencében is egy helyen még találkoztak vele.
1: Nem tudom, hogy a Pro TV találta-e ki, vagy ti sugalmaztátok nekik, de ez a Hargita megyei Michelin, ez valami bomba ötlet.
0: Semmit ezek elhatárolódok.
1: Nem határolódok, szerintem használjátok, mert az egyik legjobb megfogalmazás annak, ami a miénk, és amire rendkívül büszkék lehetünk, és ami ugye igazából jövőre élesedik, de akkor úgy egész évben.
0: Abszolút.
1: Nagyon kíváncsi vagyok, hogy...
0: És hogyha már ezeket megemlítettük, azért tegyük azt hozzá, hogy van egy gasztro térképünk, ez most már egy 99%-ban van kész online, ez letölthető lesz ingyenesen mindenki
1: akkor
0: számára.
1: Akkor még nem elérhető.
0: Még nem élesítettük ezt, még egyelőre tesztfázisban van, mindegyiket át kell nézzük mi is, még hogy mi kerül be, mi nem kerül be, de nagyjából mondom, ez már nyomda készre van. Az egy másik kérdés, hogy de azt majd eldöntjük, hogy van-e értelme ezt nyomtatott formába is.
1: Tehát akkor magyarán online be lehet majd karikázni azokat a helyszíneket, ahol megfordultunk egy
0: évig. Abszolút.
1: Hát nagyon sok dolgunk lesz jövőre,
0: lesz, biztos.
1: És nagyon sokat fog kelleni együnk, finomabbnál finomabbakat, csak pénz kell hozzá, ugye, hogy hát, akkor ezt
0: minden
1: tudjuk...
0: Minden nap élethez is az kell.
1: Végül is igazad van. Az a lényeg, hogy tudjuk végigenni a gasztroévet. Mind abból, amit tulajdonképpen mi állítunk elő. Most amit nem magamra értettem, mint az előbb, mert nyilván én csak fogyasztója vagyok ezeknek a történeteknek, na de majd igyekszünk minél többet megmutatni a nézőknek, hallgatóknak annak érdekében, hogy sokakhoz eljusson a hír. Ha már ez előkerült, mennyire tapadt már meg a köztudatban, hogy lesz egy ilyen, van egy ilyen, tudunk róla, készülünk, vagy várjuk, vagy legalább hallottuk.
0: Köztudatban én azt látom, elég sok mindenki most már nagyjából tud róla.
1: De még nem elég.
0: De viszont van egy ilyen konfúzió is az egészben, hogy sok mindenki azt hiszi, hogy ez egy éves rendezvény sorozat lesz valahol, valamelyik városban, vagy nem. Tehát itt még kell dolgozzunk ezen, hogy mi lesz az üzenet, amit eljuttatunk, és hogy mennyire, miről fog ez konkrétan szólni ez az év.
1: Én most nem akarlak titeket rugdosni, de akkor ergo ez azt jelenti, hogy a két térképen meg vagytok késve. Na az lenne a legjobb, tehát azt, ha az ember látja, akkor látja, hogy egész Hargita megyére vonatkozik ez a történet, nem csak ide-oda-amoda.
0: Mindent az idején, tehát ez 2027, ez nekünk csak egy felkészülési év. De én úgy látom, hogy mi házi feladatilag rendben vagyunk.
1: Akkor jó,
0: ezt
1: akkor
0: 2027-be kell belőjünk, mindent akkor kell élesítsünk. Tehát most egy ilyen tesztfázis volt, azt például a farmerek is, hogy tudnak azonosulni ezzel, mennyire tudnak implikálódni, ugyanúgy az éttermek, ugyanúgy minden szereplőt megpróbáltunk, illetve feltérképeztük azokat, melyek azok a gasztronómiai események, amikhez hozzá tudunk adni egy bizonyos értéket, vagy nemzetközi promócióvá tudjuk ezt avanzálni. Van mit.
1: Nagyon fontos, ugye, hogy egy korábbi beszélgetésben a téma kapcsán elhangzott, tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy január 1-én elindul minden, és december 31-ig tart, tehát hogy ne erre
0: számítsanak. Egy szilva napokat nem tudsz, de január 1-én elindítani.
1: De tény, hogy sokkal több rendezvény épül majd, feltételezem, a gasztró köré.
0: Abszolút.
1: Meg egész évben lehet ezeket a signature dish-nek nevezett, hát nem tudom, ez magyarul hogy fordítható? Tehát ez a...
0: Védjegyünk, vagy védjegykajánk, vagy nem, de igazából nem gondolkoztam ezen.
1: Tehát tulajdonképpen az a lényeg, hogy azok az ételek, amik ugye a nap mint nap megfordulnak a mi asztalainkon, ételmi körülmények között lesznek elkészítve, és ezzel várjuk a turistákat, várják a turistákat.
0: És nem csak,
1: hanem a helyieket is. No, mindent is megemlítettünk-e, elmondtunk-e?
0: Abszolút.
1: Egyébként hogy bírtál végigenni ennyi éttermet, te most őszintén?
0: Az éttermeket nem ettük végig, direkt volt olyan, ahol nagyon eszeveszett tempót nyomtunk. Egyébként volt olyan, ahol a távolságok miatt bármennyire is rendszerezted össze, meg ugye meg volt az, hogy jelentkezés alapján és jelentkezés után kellett mi alakítsuk azt, hogy melyik éttermet hogyan ellenőrizzük le, és hogy megyünk ki a helyszínre. Megvárhattuk volna azt is, hogy oké, eddig van a jelentkezési határidő, és akkor utána megyünk, és mindenkit de nem lett volna ide, nem tudtunk volna elkészülni. Így hát, ahogy jöttek a jelentkezések, folyamatosan mi raktuk össze, és volt olyan, hogy 3-4-5 helyre mentünk el egy nap, és egyszerűen nem fért bele. Mindenhol kínáltak, volt úgy, hogy csak víz, max egy kávét, tehát hogyha mindenhol megittam volna egy-egy kávét, ahol jártunk, valószínűleg felrobbantam volna a negyedik nap. Esélytelen volt.
1: Milyen hálátlan dolgok ezek, komolyan
0: igen.
1: Mondom.
0: Igen. Nem az, mert elég macerás sokakkal úgy beszélni, hogy igazából nem is tudták, hogy mire jelentkeztek. Habár le volt írva, el volt magyarázva, és akkor mindenhol jön egy ilyen ismerkedéses rész, tudod? De nagyjából be vagy táblázva, hogy te most egy órára oda kell érni, de itt még fél egy, és még sehol nem vagyunk, még meg se beszéltük azt, hogy akkor rá se tértünk az effektív dolgokra, és még körülbelül egy két órát itt kell legyünk, úgyhogy a másik helyre biztos nem fogunk odaérni, és akkor az így folyamatosan nyomtuk, és amikor azt mondott, hogy jó, egy óra múlva nálad vagyok, útlezárás, köszönöm szépen, az utat elmosta az éjszakai esőzés, csókolom.
1: Nagyon jó, hát ezek mondjuk általában azok a dolgok, amikre nem tudsz felkészülni nincs idejében, de bízunk benne, hogy az időjárás az viszont jó lesz, péntek, szombat, vasárnap, Open Farm, és lehet találni információkat a visithargita.com oldalon, a Visit Hargita Facebook oldalán.
0: Ott az események ott között is ott van. Oda nem tettük.
1: Na, tehát akkor az a lényeg, hogy az események között én már ezzel találkoztam, úgyhogy nem is lenne rossz ezt megosztani. Várjál csak, azt mondja, hogy Open Farm, megtalálom-e most így hirtelen, és akkor megosztanám a Facebook Live mellé kommentbe, az a legegyszerűbb, hogy akkor ott itt vanni, tökéletes. Open Farm. Nem jó keresem? Nem.
0: Eseményeknél keresed, és akkor ott jól is van.
1: Események. Na lám, ha hamarabb megtalálod te, akkor szóljál, hogy linkeljük. Open Farm Weekend, ez az, ugye?
0: Így van.
1: Akkor itt teszünk egy érdekelt, rákattintunk, és akkor megosztás, és beteszem a Facebook Live mellé kommentbe. Innen a legegyszerűbb elérni a helyszíneket, jelentkezés feltételeit, illetve azokat a termelőket, farmokat, kisgazdákat, akik fogadják a következő, azaz az előttünk álló hétvégén a turista áradatot, és turisták alatt most magunkat értem. Mezei Zsolt, mindent elmondtál?
0: Elmondtam mindent, igen.
1: Ha nem, akkor igen. Jössz legközelebb, jó?
0: Így van.
1: Köszönöm
0: így
1: a beszélgetést.
0: Én köszönöm a lehetőséget.
2: Ha szereti az elmúlt 30 év zenéit, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével. Szombatonként 11-től. A Dakota Security fegyver- és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni. Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet. 0266 310 752, 0731 696 603 vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
3: 100 év? Jól hangzik, de milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
2: Reklámot hallottak!

2001-ből hoztam a mai kotyogó utolsó előtti dalát, ő volt Eric Clapton, ez a Traveling Light. 4 perc maradt hátra déli 12 óráig, most egy icipicit korábban búcsúzom, hogy legyen jócskán idő az utolsó dalnak. Ez egyébként 1983-ból származik, Rige Ira az előadó és Vamos a la Playa. Hát mondanám, hogy menjünk, de szerintem erre most már nem megfelelő az időjárás, hogy kiüljünk strandolni, legközelebb maradjunk annyiban, de annál hamarabb azért találkozzunk, mondjuk holnap reggel.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Szorin Grintiano, a PESZEDE elnöke ismét felszólította Siegfried Murenschein kijelölt miniszterelnököt, adja vissza a kormányalakítási megbízását, miután Murenschein tegnap nem jelent meg a párt székházában, és a szociáldemokraták szerint a készülő kormányprogram vázlatát sem küldte el. Grintiano szerint pártja kész lett volna tárgyalni a programról és megoldásokat keresni. Murenschein részéről azonban eddig szerinte csak a PESZEDE bírálata hangzott el. A Nemzeti Liberális Párt politikusa Drágos Pöszláru kettős mércével vádolja Grindianót, amiért Murenschein-tól EP képviselői mandátumának feladását kéri. Ugyanakkor a politikus emlékeztet, amikor júliusban Nikus Ordán államfő Eugen Tomákot bízta meg kormányalakítással. Grindiano nem követelte ugyanezt tőle. 1 milliárd forintos, mintegy 14,5 millió lejes rendkívüli támogatást biztosít a magyar kormány a moldvai Csángó magyar oktatás idei működésére. A kiegészítő finanszírozásra azért volt szükség, mert a második fél évre nem született támogatási döntés, így veszélybe került a magyar nyelvű oktatás folytatása. A moldvai Csángó magyarok szövetsége 37 bölcsődét, óvodát és iskolát, valamint további oktatási programokat működtet, amelyekben mintegy 2200 gyermek vesz részt. A támogatás csaknem 200 alkalmazott megtartását is biztosítja. A rendszert szakmailag átvilágítják, hogy a jövőbeni finanszírozás a valós költségekhez igazodjon. Télies útviszonyokra figyelmeztetnek a hatóságok a Transalpina és a Transfogarasi út magasabban fekvő szakaszain. A Transalpinán Rönká és Obörsia Lotrulói között csúszásgátló anyagot szórtak az útra, a forgalom pedig jelenleg csak reggel 9 és este 8 óra között engedélyezett. Éjszaka az útszakasz minden jármű számára le van zárva. A Transfogarason is havazott, a magasabb részeken hóra, jégre, fagypont alatti hőmérsékletre, erős szélre és rossz látási viszonyokra kell számítani. A hegyi mentők a túrázókat arra kérik, indulás előtt ellenőrizzék az időjárást és az útviszonyokat. Megfelelő téli felszereléssel induljanak útnak, és kedvezőtlen körülmények között inkább módosítsák vagy szakítsák meg az útjukat. Megjelent a DR12-es mezőgazdasági pályázat végleges útmutatója, amely a letelepedett fiatal, illetve a legfeljebb 45 éves gazdák gazdaságfejlesztését támogatja. Projektenként legfeljebb 200 ezer euró visszanem térítendő támogatás igényelhető. A 40 év alatti fiatal gazdák esetében a támogatási arány 80, a többi jogosultnál 65%. A pénzt többek között mezőgazdasági gépekre, építkezésre, tároló és feldolgozó kapacitásra, precíziós technológiákra, öntözésre és megújuló energiára lehet fordítani. A pályázati feltételekről részletes magyar nyelvű tájékoztató a székelygazda.ro oldalon érhető el. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon térségünkben javarészt tiszta égbolt mellett száraz napos időre lehet számítani. 8 fokot mérnek Csíkszeredában, 6 fokra tehető a reális hőérzet, illetve 12-14 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel.
2: Fun FM Rádió.
0: Fun FM Rádió.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Szombaton ismét megrendezik a csíkszéki gazdanapokat a csíkszentsimoni Szent László Gyermekvédelmi Központ udvarán. A program délelőtt 10:30-kor traktoros felvonulással kezdődik, majd lesz néptánc, szekeres ügyességi verseny, munkalovak versenye, és kihirdetik csíkszék legnagyobb pityókáját is. Egész nap helytermelők és kézművesek vására, mezőgazdasági gépkiállítás, gyermekprogramok, szakmai sátor és gasztroudvar várja az érdeklődőket. A napot muzsika szó zárja.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük!

0: Que te hago...
1: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
2: Szorin Grindiano, a PESZED elnöke ismét felszólította Siegfried Murenschán kijelölt miniszterelnököt, adja vissza a kormányalakítási megbízását, miután Murenschán tegnap nem jelent meg a párt székházában, és a szociáldemokraták szerint a készülő kormányprogram vázlatát sem küldte el. Grindiano szerint pártja kész lett volna tárgyalni a programról és megoldásokat keresni, Murenschán részéről azonban eddig szerinte csak a PESZED bírálata hangzott el. A Nemzeti Liberális Párt politikusa Drágos Pöztláru kettős mércével vádolja Grindianót, amiért Murenschántól EP képviselői mandátumának feladását kéri. Ugyanakkor a politikus emlékeztet, amikor júliusban Nikus Ordán államfő Eugen Tomákot bízta meg kormányalakítással. Grindiano nem követelte ugyanezt tőle. 1 milliárd forintos, mintegy 14,5 millió lejes rendkívüli támogatást biztosít a magyar kormány a moldvai Csángó magyar oktatás idei működésére. A kiegészítő finanszírozásra azért volt szükség, mert a második fél évre nem született támogatási döntés, így veszélybe került a magyar nyelvű oktatás folytatása. A moldvai Csángó magyarok szövetsége 37 bölcsődét, óvodát és iskolát, valamint további oktatási programokat működtet, amelyekben mintegy 2200 gyermek vesz részt. A támogatás csaknem 200 alkalmazott megtartását is biztosítja. A rendszert szakmailag átvilágítják, hogy a jövőbeni finanszírozás a valós költségekhez igazodjon. Télies útviszonyokra figyelmeztetnek a hatóságok a Transalpina és a Transfogarasi út magasabban fekvő szakaszain. A Transalpinán Rönká és Obörsia Lotrulói között csúszásgátló anyagot szórtak az útra, a forgalom pedig jelenleg csak reggel 9 és este 8 óra között engedélyezett. Éjszaka az útszakasz minden jármű számára le van zárva. A Transfogarason is havazott, a magasabb részeken hóra, jégre, fagypont alatti hőmérsékletre, erős szélre és rossz látási viszonyok kell számítani. A hegyi mentők a túrázókat arra kérik, indulás előtt ellenőrizzék az időjárást és az útviszonyokat. Megfelelő téli felszereléssel induljanak útnak, és kedvezőtlen körülmények között inkább módosítsák vagy szakítsák meg az útjukat. Megjelent a DR12-es mezőgazdasági pályázat végleges útmutatója, amely a letelepedett fiatal, illetve a legfeljebb 45 éves gazdák gazdaságfejlesztését támogatja. Projektenként legfeljebb 200 ezer euró visszanem térítendő támogatás igényelhető. A 40 év alatti fiatal gazdák esetében a támogatási arány 80, a többi jogosultnál 65%. A pénzt többek között mezőgazdasági gépekre, építkezésre, tároló és feldolgozó kapacitásra, precíziós technológiákra, öntözésre és megújuló energiára lehet fordítani. A pályázati feltételekről részletes magyar nyelvű tájékoztató a székelygazda.ro oldalon érhető el. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon térségünkben javarészt tiszta égbolt mellett száraz napos időre lehet számítani. 8 fokot mérnek Csíkszeredában, 6 fokra tehető a reális hőérzet, illetve 12-14 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
1: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
3: Tele
1: fülig zenékkel. Fan FM Rádió.

0: Ha szereti az elmúlt 30 év zenéjét, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenében.
1: Szombatonként 11-től.

0: mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Egynapos cserkész kalandra várja a diákokat az Ady Endre 104-es számú cserkész csapat. A program október 3-án, szombaton délelőtt 11 és délután 3 óra között lesz a cserkész otthonban, a Petőfi utca 53 szám alatt, a református imaház udvarán. A második osztálytól felfelé minden érdeklődőt nagy-nagy szeretettel várnak a szervezők. Aki szeretne játszva tanulni, közösségben lenni és új élményeket szerezni, vegyen részt az egynapos cserkész kalandon.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Elkészítette a Siegfried Muresan vezette kabinet első tervezetét a Nemzeti Liberális Párt, a Mentsetek meg Romániát szövetség és az RMDS, értesült a Digi24. Az új kormány összetételében azonban még nincs végleges megállapodás a minisztériumok eloszlásáról. A jelenlegi elképzelés szerint a Penele 7, az Üszere 6, az RMDS pedig 3 tárcát kapna. A legnagyobb vita az igazságügyi, az egészségügyi és a közlekedési minisztérium körül van. A Penele és az Üszere egyaránt igényt tart az igazságügyi tárcára, miközben az RMDS az egészségügyi vagy a közlekedési minisztériumot szeretné. A három párt 3 miniszterelnök helyettessel számol, akik egyben miniszterek is lennének. A tárgyalások folytatódnak, a tervek szerint Muresan pénteken találkozik Nikus Ordán államfővel, az új kormány pedig hétfőn vagy kedden kerülhet a parlament elé. Jelenleg nincs veszélyben a nyugdíjak és a bérek kifizetése, ugyanakkor az állam finanszírozási költségei jelentősen emelkedtek, állítja a pénzügyminiszter. Alexandru Nazare úgy véli, komoly érvek állnak az ország hitelminősítésének megtartása mellett, elsősorban azért, mert a költségvetési hiány idei céljai teljesíthetőek. A miniszter szerint a politikai bizonytalanságot ugyan meg kell magyarázni a hitelminősítőknek és a befektetőknek egyaránt, a költségvetés alakulása azonban kedvezőbb képet mutat. A 2026-os hiányt a készpénz alap és az uniós elszámolási szabályok szerint megközelítőleg 0,6%-on kell tartani. Közben az állam 10 éves kötvényeinek hozama 7% fölé emelkedett, ami növeli az államadósság finanszírozásának terheit. Nazare szerint a költségek emelkedését belső és külső tényezők egyaránt magyarázzák, a politikai stabilitás helyreállítása pedig hozzájárulhat a finanszírozási költségek mérsékléséhez. Országos tiltakozást hirdetett szeptember 28-ára a Diákok Országos Tanácsa a kötelező iskolai egyenruha bevezetése ellen. A szervezet arra kéri a diákokat, ezen a napon feketébe öltözve jelezzék tiltakozásukat. A kezdeményezés hátterében az a törvénytervezet áll, amely kötelezővé tenné az egyenruha viselését a közoktatásban. A szenátus már elfogadta a javaslatot, a végső döntést a képviselőház hozza meg. A diáktanács kifogásolja, hogy a jogszabály előkészítése során nem vonták be őket az egyeztetésekbe. A szervezet szerint az egyenruha önmagában nem oldja meg az iskolai zaklatás vagy a társadalmi különbségek problémáját. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint térségünkben a délután folyamán marad a változóan felhős égbolt mellett a száraz, helyenként borongós, ugyanakkor szeles időjárás, ami tovább ront a hőérzeten. 12 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 10 fokra tehető a reális hőérzet, a csúcsérték 13-14 foknál nem emelkedik magasabbra. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.

0: FM rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Bárhol jársz. Változatosan.

0: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni.
2: Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752, 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
3: 100 év? Jól hangzik. De milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
4: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülig zene. Fun FM.
1: És most egy újabb dal napjaink kedvencei közül.
0: Fun FM Rádió.
1: Fülig zene.

0: 1873, máshol már nincs maradásom, a bázis a városi álom, a városi álom, a
1: városi álom.
0: Ide vissza szívem és 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom. Annyiszor vesztünk már el, de valahogy Pest-Budát

Fültől fülig. Fan FM. Minden a fülnek. Fan FM.

Vasárnap volt, amikor elhagytál. Nekem te nem, csak az a nap. Vasárnap volt,

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Elkészítette a Siegfried Murechán vezette kabinet első tervezetét a Nemzeti Liberális Párt, a Mentsedek meg Romániát szövetség és az RMDS értesült a Digi24. Az új román kormány összetételében azonban még nincs végleges megállapodás a minisztériumok elosztásáról. A jelenlegi elképzelés szerint a Penele 7, az Üstere 6, az RMDS pedig 3 tárcát kapna. A legnagyobb vita az igazságügyi, az egészségügyi és a közlekedési minisztérium körül van. A Penele és az Üstere egyaránt igényt tart az igazságügyi tárcára, miközben az RMDS az egészségügyi vagy a közlekedési minisztériumot szeretné. A három párt 3 miniszterelnök helyettessel számol, akik egyben miniszterek is lennének. A tárgyalások folytatódnak, a tervek szerint Murechán pénteken találkozik Miklós Orbán államfővel, az új kormány pedig hétfőn vagy kedden kerülhet a parlament elé. Jelenleg nincs veszélyben a nyugdíjak és a bérek kifizetése, ugyanakkor az állam finanszírozási költségei jelentősen emelkedtek, állítja a pénzügyminiszter. Alexandru Nazare úgy véli, komoly érvek állnak az ország hitelminősítésének megtartása mellett, elsősorban azért, mert a költségvetési hiány idei céljai teljesíthetőek. A miniszter szerint a politikai bizonytalanságot ugyan meg kell magyarázni a hitelminősítőknek és a befektetőknek, a költségvetés alakulása azonban kedvezőbb képet mutat. A 2026-os hiányt a készpénzalap és az uniós elszámolási szabályok szerint is megközelítőleg 6,6%-on kell tartani. Közben az állam 10 éves kötvényeinek hozama 7% fölé emelkedett, ami növeli az államadósság finanszírozásának terheit. Nazare szerint a költségek emelkedését belső és külső tényezők egyaránt magyarázzák. A politikai stabilitás helyreállítása pedig hozzájárulhat a finanszírozási költségek mérsékléséhez. 143 millió lejes támogatást kap 75 önkormányzati fenntartású színház, bábszínház, néptánc együttes, opera és filharmónia Romániában. A kormány döntése értelmében a személyi jövedelemadóból befolyt összeg 2%-át fordítják erre a célra. Hargita megyében támogatásban részesül a Csíki Játékszín, a Székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház, a Gyergyó Szentmiklósi Figura Stúdió Színház, valamint a Hargita Székely Néptánc Színház és az Udvarhelyi Néptánc Műhely. A támogatott intézmények teljes listája a Fejlesztési Minisztérium honlapján érhető el. Országos tiltakozást hirdetett szeptember 28-ára a Diákok Országos Tanácsa a kötelező iskolai egyenruha bevezetése ellen. A szervezet arra kéri a diákokat, hogy ezen a napon feketébe öltözve jelezzék tiltakozásukat. A kezdeményezés hátterében az a törvénytervezet áll, amely kötelezővé tenné az egyenruha viselését a közoktatásban. A szenátus már elfogadta a javaslatot, a végső döntést a képviselőház hozza meg. A diáktanács kifogásolja, hogy a jogszabály előkészítése során nem vonták be őket az egyeztetésekbe. A szervezet szerint az egyenruha önmagában nem oldja meg az iskolai zaklatás vagy a társadalmi különbségek problémáját. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint térségünkben a délután folyamán javarészt borongós, de többnyire száraz, ugyanakkor szeles időjárásra kell számítani, viszont az erős szél tovább ront a hőérzeten. Csíkszeredában 13 Celsius fokot mérnek, a reális hőérzet mindössze 10-11 fokra tehető. A holnapi nap folyamán többnyire felhős égbolt mellett javarészt borongós, de a továbbiakban is száraz időjárással számolhatunk. Maradnak azonban az alacsony hőmérsékleti értékek. Reggeli órákban a hőmérséklet 1 fokra csökken. Napközben a csúcsérték azonban a 15-16 fokot is elérheti.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Tele
0: fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom, pápfájdalom, Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a bio banán kilója 6 lej 99 bani a Lidl Plus-szal, és a hazai burgonya sütéshez vagy püréhez 2 kg-os kiszerelésben 5 lej 99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: szereti az elmúlt 30 év zenéjét, az MP3 korában is a legjobb választás, Abakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenében.
1: Szombatonként 11-től.

FM 87,6 Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Elkészítette a Siegfried Murechán vezette kabinet első tervezetét a Nemzeti Liberális Párt, a Mencsedek meg Romániát szövetség és az RMDS értesült a Digi24. Az új román kormány összetételében azonban még nincs végleges megállapodás a minisztériumok elosztásáról. A jelenlegi elképzelés szerint a Penele 7, az Üstere 6, az RMDS pedig 3 tárcát kapna. A legnagyobb vita az igazságügyi, az egészségügyi és a közlekedési minisztérium körül van. A Penele és az Üstere egyaránt igényt tart az igazságügyi tárcára, miközben az RMDS az egészségügyi vagy a közlekedési minisztériumot szeretné. A három párt 3 miniszterelnök helyettessel számol, akik egyben miniszterek is lennének. A tárgyalások folytatódnak, a tervek szerint Murechán pénteken találkozik Miklós Orbán államfővel, az új kormány pedig hétfőn vagy kedden kerülhet a parlament elé. Jelenleg nincs veszélyben a nyugdíjak és a bérek kifizetése, ugyanakkor az állam finanszírozási költségei jelentősen emelkedtek, állítja a pénzügyminiszter. Alexandru Nazare úgy véli, komoly érvek állnak az ország hitelminősítésének megtartása mellett, elsősorban azért, mert a költségvetési hiány idei céljai teljesíthetőek. A miniszter szerint a politikai bizonytalanságot ugyan meg kell magyarázni a hitelminősítőknek és a befektetőknek, a költségvetés alakulása azonban kedvezőbb a képet mutat. A 2026-os hiányt a készpénzalap és az uniós elszámolási szabályok szerint is megközelítőleg 6,6%-on kell tartani. Közben az állam 10 éves kötvényeinek hozama 7% fölé emelkedett, ami növeli az államadósság finanszírozásának terheit. Nazare szerint a költségek emelkedését belső és külső tényezők egyaránt magyarázzák. A politikai stabilitás helyreállítása pedig hozzájárulhat a finanszírozási költségek mérsékléséhez. 143 millió lejes támogatást kap 75 önkormányzati fenntartású színház, bábszínház, néptánc együttes, opera és filharmónia Romániában. A kormány döntése értelmében a személyi jövedelemadóból befolyt összeg 2%-át fordítják erre a célra. Hargita megyében támogatásban részesül a Csíki Játékszín, a Székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház, a Gyergyó Szentmiklósi Figura Stúdió Színház, valamint a Hargita Székely Néptánc Színház és az Udvarhelyi Néptánc Műhely. A támogatott intézmények teljes listája a Fejlesztési Minisztérium honlapján érhető el. Országos tiltakozást hirdetett szeptember 28-ára a Diákok Országos Tanácsa a kötelező iskolai egyenruha bevezetése ellen. A szervezet arra kéri a diákokat, hogy ezen a napon feketébe öltözve jelezzék tiltakozásukat. A kezdeményezés hátterében az a törvénytervezet áll, amely kötelezővé tenné az egyenruha viselését a közoktatásban. A szenátus már elfogadta a javaslatot, a végső döntést a képviselőház hozza meg. A diáktanács kifogásolja, hogy a jogszabály előkészítése során nem vonták be őket az egyeztetésekbe. A szervezet szerint az egyenruha önmagában nem oldja meg az iskolai zaklatás vagy a társadalmi különbségek problémáját. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint térségünkben a délután folyamán javarészt borongós, de többnyire száraz, ugyanakkor szeles időjárásra kell számítani, viszont az erős szél tovább ront a hőérzeten. Csíkszeredában 13 Celsius fokot mérnek, a reális hőérzet mindössze 10-11 fokra tehető. A holnapi nap folyamán többnyire felhős égbolt mellett javarészt borongós, de a továbbiakban is száraz időjárással számolhatunk. Maradnak azonban az alacsony hőmérsékleti értékek. Reggeli órákban a hőmérséklet 1 fokra csökken. Napközben a csúcsérték azonban a 15-16 fokot is elérheti.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Tele
0: fülig zenékkel. Fan FM Rádió.
2: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene!

0: Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a bio banán kilója 6 lej 99 bani a Lidl Plus-szal, és a hazai burgonya sütéshez vagy püréhez 2 kg-os kiszerelésben 5 lej 99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: A Fortifikát Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikát Forti.
2: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvas el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
3: 100 év? Jól hangzik. De milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
4: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni.
5: Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752, 0731 696 603 vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
6: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az ételben. Kinek füle van, hallja
1: meg. Szerelem az ételben.

0: szárnya.
1: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
2: Fan FM Rádió.
1: Fülig zene.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Elkészítette a Siegfried Murechán vezette kabinet első tervezetét a Nemzeti Liberális Párt, a Mencsedek meg Romániát szövetség és az RMDS értesült a Digi24. Az új román kormány összetételében azonban még nincs végleges megállapodás a minisztériumok elosztásáról. A jelenlegi elképzelés szerint a Penele 7, az Üszere 6, az RMDS pedig 3 tárcát kapna. A legnagyobb vita az igazságügyi, az egészségügyi és a közlekedési minisztérium körül van. A Penele és az Üszere egyaránt igényt tart az igazságügyi tárcára, miközben az RMDS az egészségügyi vagy a közlekedési minisztériumot szeretné. A három párt 3 miniszterelnök helyettessel számol, akik egyben miniszterek is lennének. A tárgyalások folytatódnak, a tervek szerint Murechán pénteken találkozik Miklós Ordán államfővel, az új kormány pedig hétfőn vagy kedden kerülhet a parlament elé. Jelenleg nincs veszélyben a nyugdíjak és a bérek kifizetése, ugyanakkor az állam finanszírozási költségei jelentősen emelkedtek, állítja a pénzügyminiszter. Alexandru Nazare úgy véli, komoly érvek állnak az ország hitelminősítésének megtartása mellett, elsősorban azért, mert a költségvetési hiány idei céljai teljesíthetőek. A miniszter szerint a politikai bizonytalanságot ugyan meg kell magyarázni a hitelminősítőknek és a befektetőknek, a költségvetés alakulása azonban kedvezőbb a képet mutat. A 2026-os hiányt a készpénzalap és az uniós elszámolási szabályok szerint is megközelítőleg 6,6%-on kell tartani. Közben az állam 10 éves kötvényeinek hozama 7% fölé emelkedett, ami növeli az államadósság finanszírozásának terheit. Nazare szerint a költségek emelkedését belső és külső tényezők egyaránt magyarázzák. A politikai stabilitás helyreállítása pedig hozzájárulhat a finanszírozási költségek mérsékléséhez. 143 millió lejes támogatást kap 75 önkormányzati fenntartású színház, bábszínház, néptánc együttes, opera és filharmónia Romániában. A kormány döntése értelmében a személyi jövedelemadóból befolyt összeg 2%-át fordítják erre a célra. Hargita megyében támogatásban részesül a Csíki Játékszín, a Székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház, a Gyergyó-Szentmiklósi Figura Stúdió Színház, valamint a Hargita Székely Néptánc Színház és az Udvarhelyi Néptánc Műhely. A támogatott intézmények teljes listája a Fejlesztési Minisztérium honlapján érhető el. Országos tiltakozást hirdetett szeptember 28-ára a Diákok Országos Tanácsa a kötelező iskolai egyenruha bevezetése ellen. A szervezet arra kéri a diákokat, hogy ezen a napon feketébe öltözve jelezzék tiltakozásukat. A kezdeményezés hátterében az a törvénytervezet áll, amely kötelezővé tenné az egyenruha viselését a közoktatásban. A szenátus már elfogadta a javaslatot, a végső döntést a képviselőház hozza meg. A diáktanács kifogásolja, hogy a jogszabály előkészítése során nem vonták be őket az egyeztetésekbe. A szervezet szerint az egyenruha önmagában nem oldja meg az iskolai zaklatás vagy a társadalmi különbségek problémáját. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint térségünkben a délután folyamán javarészt borongós, de többnyire száraz, ugyanakkor szeles időjárásra kell számítani, viszont az erős szél tovább ront a hőérzeten. Csíkszeredában 13 Celsius fokot mérnek, a reális hőérzet mindössze 10-11 fokra tehető. A holnapi nap folyamán többnyire felhős égbolt mellett javarészt borongós, de a továbbiakban is száraz időjárással számolhatunk. Maradnak azonban az alacsony hőmérsékleti értékek. Reggeli órákban a hőmérséklet 1 fokra csökken. Napközben a csúcsérték azonban a 15-16 fokot is elérheti.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.
2: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fan FM rádióban.
1: Egynapos cserkész kalandra várja a diákokat az Ady Endre 104-es számú cserkész csapat. A program október 3-án, szombaton délelőtt 11 és délután 3 óra között lesz a cserkész otthonban, a Petőfi utca 53 szám alatt, a református imaház udvarán. A második osztálytól felfelé minden érdeklődőt nagy-nagy szeretettel várnak a szervezők. Aki szeretne játszva tanulni, közösségben lenni és új élményeket szerezni, vegyen részt az egynapos cserkész kalandon.
0: Programajánló a Fan FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.
2: Ha szereti az elmúlt 30 év zenéit, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenében.
3: Szombatonként 11-től.
4: Mindent a fülnek. Fan FM 87.6 Csíkszereda.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fan FM rádióban.
1: Szombaton ismét megrendezik a csíkszéki gazdanapokat a Csíkszentsimoni Szent László Gyermekvédelmi Központ udvarán. A program délelőtt 10:30-kor traktoros felvonulással kezdődik, majd lesz néptánc, szekeres ügyességi verseny, munkalovak versenye, és kihirdetik csíkszék legnagyobb pityókáját is. Egész nap helytermelők és kézművesek vására, mezőgazdasági gépkiállítás, gyermekprogramok, szakmai sátor és gasztroudvar várja az érdeklődőket. A napot muzsika szó zárja.
0: Programajánló a Fan FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: Szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az éterben. Kinek füle van, hallja
1: Kinek füle van, hallja meg. Szerelem az éterben. Fun FM Rádió.

Csak a legjobbak, csak változatosan, csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

0: szereti az elmúlt 30 év zenéit. Az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével.
1: Szombatonként 11-től.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fanefem.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az ételben. Kinek füle van, hallja
1: meg. Szerelem az ételben.

0: Szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az éterben. Kinek füle van, hallja
1: Kinek
0: meg.
1: Kinek füle van, hallja meg. Szerelem az éterben. Fun FM Rádió.

0: Fülig zene, fülig magyar, ez a magyar zenék órája. Fülig zene, fülig magyar, ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM

Szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az éterben. Kinek füle van, hallja meg. FM 87.6 Csíkszereda.

0: Fülig zene, fülig mosoly. Fun FM rádió.
1: Fun FM.
2: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
2: Fun FM rádió. Wow.

mindent a fülnek. Fan FM 87.6 Csíkszereda.

Ébredj velünk! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Fülig zene.

0: nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM.
0: Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.

0: tehet, de tévedet.
1: Nyolcvanas évjárat 8-tól, minden szerdán a Fan FM rádióban.
0: Sok hallatunk, hamis vágyak fűtenek, kiáltásunk

Fun FM Rádió. Főleg zene. A napod ritmusa. Fun FM Rádió. Főleg zene. FM 87,6.

FM 87,6 Fan FM Rádió. Fülig zene.

0: FM rádió.
1: Bárhol,
2: bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon.
2: Fülig zenék.
1: Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Bárhol jár. Változatosan.

0: nálunk a Mikó vár, a Petőfi utca, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

az elmúlt évtizedek válogatott slágerei. És napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik. Fun FM Rádió, fülig zene.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

Ébredj a várossal! Ébredj velem! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Szólunk a kocsiban, az irodában és a szívedben. FM 87,6. Csíkszered a saját hangja. Meg

Csak a legjobbak, csak változatosan, csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

borút. Fülig. 87.6.

0: Csak a legjobb.
1: Csak a legjobb.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6.
1: Csíkszereda.

0: Minden sláger nálunk szól.
1: Sziasztok!
2: Mi vagyunk a New Level Empire.
3: Ez itt az új dalunk.
4: Hallgassátok nagy hangerővel.
5: Napjaink legjobbjai.
6: Hi, Brooklyn Bandit. This is our new single.